0: Forró! Forró!
1: Caruaru FM!
0: Forró mania! Caruaru FM! Essa tá bombando na Caruaru FM!